ning sing jaba mana thauramasida kol hana fangbirakraba fangbikraba miyoshina amukahanna toksin biraktanaba hanhanna haijari